forradok mozis rendelene képé. Körművesek sátáni munkája. Ki a szent földön élsz?